A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script is in the house.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egy hetes razzia kezdődik az utakon, zökkenőmentesen indult az új nyugtaadatszolgáltatási rendszer, marad a szeptemberi nyár. Demeter Dia vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon, ezúttal a passzív biztonsági eszközök használata kerül fókuszba. A rendőrök elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Az akció jövő keddig tart. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Nincs Meyer Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben október 9-ig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölt az oktatási hivatal. Jönnek a digitális menetrendi táblák. Szeptemberben összesen 61 budapesti megállóba kerülnek az új eszközökből, amelyeket 2 éven át tesztel majd a BKK. A társaság közölte, a tapasztalatok alapján döntenek majd a szélesebb körű alkalmazásról. A digitális menetrendi táblák valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első e-papír alapú eszközök már megkezdték működésüket. Zugló vasútállomásnál vagy a keleti pályaudvarnál is találkozhatunk velük. Szeles, de napos, derült időre készülhetünk ma. A napsütés csak elvétve zavarhatják majd kisebb felhősödések. Csapadék nem várható, 26-28 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap egy hideg front miatt a Dunántúl a már napközben is előfordulhatnak záporok. A keleti ország részben ugyanakkor több órás napsütés valószínű. A Dunántúlon 18-20 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Keleten, délkeleten ugyanakkor akár a 30 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Eger is csatlakozik a Gyereket a Magasba programhoz. Már a vizsgálatok alatt megkezdik a sürgősségi betegek kezelését. Ismét pályázhatnak ösztöndíjra a 60-i hallgatók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádiónknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetőleg nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél.
1: A sürgősségi ellátásban már az összes vizsgálati eredmény megérkezése előtt elkezdődhet a beteg kezelése. Ha az EKG alapján felismerhető a szívinfarktus, azonnal megszervezik a megfelelő intézménybeszállítást. Arról, hogy a teljes kivizsgálás miért tarthat ennél tovább, Zahár Gábor toxikológus, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet sürgősségi főorvosa beszélt.
3: Lehet, hogy 1,5-2 perc alatt elkészül maga a vizsgálat, de amíg mondjuk a szakorvos végignézi ezeket a szeleteket, és esetleg megtalálja azokat az elváltozásokat, amelyek ugye itt problémát okoznak, akkor az akár hosszú-hosszú percekbe is beletelhet. Magyarán szólva az, hogy a beteg bekerül a sürgősségi osztályra, elindul ott egy vizsgálat, ugye maga a fizikális vizsgálat, a labor, radiológiai vizsgálatok, és megtérülnek esetleg konzíliumok, és utána áll össze csak valójában a kép, hogy itt mi is van szó, és ez bizony-bizony leterheltségtől függően akár 1,5-2 vagy akár 3 óra is lehet.
1: Egy héten át díjmentesen használható az Eger Bringa közösségi kerékpáros rendszer. Az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap alkalmából szeptember 21-e és 27-e között lehet ingyen kipróbálni a városi bicikliket. A kezdeményezés célja, hogy minél többen válasszák az autó helyett a kerékpáros közlekedést a városban. A programsorozathoz Bringás reggeli is kapcsolódik. Szeptember 22 a Dobótéren reggelivel és kávéval várják a két kerékkel érkezőket. Az akció a rendszerrel eddig még nem közlekedőknek is lehetőséget ad a kipróbálásra, írja az Eger Hírek. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
4: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20 000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Szeptember 26-án Eger is csatlakozik a Gyereket a Magasba elnevezésű országos családi eseményhez. A civil közösségek házában délelőtt arcfestéssel, bűvészműsorral és lufi hajtogatással várják a családokat. A program központi eseménye a közös gyerekemelés lesz. A résztvevők országszerte ugyanabban az időpontban emelik magasba gyermekeiket, ezzel hívva fel a figyelmet a családok és a gyermekek fontosságára. napjára. Délután az Agria moziban családi filmvetítést is tartanak. A kezdeményezést 9. alkalommal szervezi meg a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány, írja az Eger Hírek. Képzőművészeti pályázatot hirdetett Eger az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. A fiatal alkotóktól azt várják, hogy saját vizuális nyelvükön mutassák meg, mit jelent számukra a szabadság, a bátorság és az összefogás. A pályaművek bármilyen technikával készülhetnek. A beérkező alkotásokat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának szakemberei értékelik. A 10 legjobbnak ítélt munkából szabadtéri kiállítás nyílik az Eger patak menti sétányon. Az első helyezett 100 000 forintos díjat kap. A jelentkezési határidő szeptember 30-a, közölte az Eger Hírek. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
5: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
1: Ismét felsőoktatási ösztöndíjjal segíti a 60-i fiatalokat az önkormányzat. A támogatásra azok a városi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik első alap, mester vagy osztatlan képzésükön tanulnak. A nyertesek havonta 25 000 forintot kaphatnak, képzéstől függően legfeljebb 10 fél éven át. Egységes osztatlan képzés esetén a támogatás a tanulmányok végéig járhat. A kezdeményezés célja, hogy a diákok a diploma megszerzése után 60-ban kamatoztassák tudásukat. A pályázatokat szeptember 30-áig várják, írja a 60-i hírlap. Több mint 600 év után megszűnt az állandó ferences szerzetesi közösség a Gyöngyösi Rendházban. A változás augusztusban történt, a ferences templom, a kolostor és az ezekhez kötődő közösségi élet azonban továbbra is megmarad. A ferencesek története szorosan összefonódik Gyöngyös múltjával. A rendház a 15. századtól fontos vallási, kulturális és oktatási központja volt a városnak. A szerzetesek tanítottak, betegeket és rászorulókat segítettek, valamint értékes könyvgyűjteményt őriztek. A gyöngyösi ferences könyvtár ma mintegy 20 000 kötetet őriz, olvasható a város honlapján. Idén is lesz Teszedd akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén több felé megélénkül a déli-délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb eső, zápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt, száguldanak a napok, ez már a 259. az évben, és 106 nap van hátra 2026 végéig. Ma a szeptember 16-a van, szerda, sok boldogságot kívánok az Editeknek és a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Estelle és az American Boy nyit, jön a szuperhíró, aztán Whitney Houston, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok szeptember 16-án, az Ozon világnapján. A napot az ENSZ jelölte ki, méghozzá azért a mai napot, mert 1987-ben ezen a napon írták alá a montreali jegyzőkönyvet az ózonpajzs védelméért. A 90-es és 2000-es éveket pedig a következő percekben elhozza nekünk Lotfi Begi, Náksi, az Álmokfutók és Dr. Béres, szól majd a Hold dala, de mindenek előtt Mary J. Blige énekel, jön a Family Affair.

Best FM a legjobb zenék. Ma még késő nyári időnk lesz, 24-29 fokkal, holnap hidegfronthoz hűvösebb, csapadékosabb időt. Részletes időjárás jelentés

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: 2 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem. Már a vizsgálatok alatt megkezdik a sürgősségi betegek kezelését. Egy hétig ingyen használható az Eger Bringa. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádiónknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél.
1: A sürgősségi ellátásban már az összes vizsgálati eredmény megérkezése előtt elkezdődhet a beteg kezelése. Ha az EKG alapján felismerhető a szívinfarktus, azonnal megszervezik a megfelelő intézménybeszállítást. Arról, hogy a teljes kivizsgálás miért tarthat ennél tovább, Zahár Gábor toxikológus, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet sürgősségi főorvosa beszélt.
3: Lehet, hogy másfél-két perc alatt elkészül maga a vizsgálat, de amíg mondjuk a szakorvos végignézi ezeket a szeleteket, és esetleg megtalálja azokat az elváltozásokat, amelyek ugye itt problémát okoznak, akkor az akár hosszú-hosszú percekbe is beletelhet. Magyarán szólva az, hogy a beteg bekerül a sürgősségi osztályra, elindul ott egy vizsgálat,

0: Maga a fizikális vizsgálat, a labor, röntgen, radiológiai vizsgálatok, és megtértődnek esetleg konziliumok, és utána áll össze csak valójában a kép, hogy itt mi is van szó, és ez bizony-bizony leterheltségtől függően akár egy, másfél, két, vagy akár három óra is lehet.
1: Most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Szerdán a nap sütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén több felé megélénkül a déli-délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb eső, zápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! A hét közepén a napsütésé lesz a főszerep, csak itt-ott lehet kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható, a reggel 6 és 14 fok közötti 24-29 fok között alakul az igazán kellemes késő nyári szerdai időjárás, aztán holnap jön a hidegfront, amely záporokat, zivatarokat hoz, és egy fokkal hűvösebb levegőt, legalábbis az ország nyugati felére, keleten még marad a 30 fok körüli maximum, míg nyugaton 20 sem lesz, csak 18. A következő pedig már is szól a legjobb zenék között, Beyoncé-től az Irreplaceable. Jó reggelt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok annak, aki még otthon hallgat, az utonlévők pedig küldhetik a közlekedési infót akár a legfrissebb hírek alatt is. Mindjárt mondom, hívható SMS Viber számunkat, előtte hadd ajánljam a következő fél órából többek között Nagy Bogi dalát. És jön majd Macy Gray is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Hungarocell.hu.
2: Duma szüret Musimbe Dávid Denisszel és Kis Ádámmal szeptember 18-án és 19-én a Garázs Sasvár rendezvény helyszínen Parács Sasváron. Két önálló est egy páratlan helyszínen. Duma szüret szeptember 18-án és 19-én. Jegyek dumaszínház.hu. Parács Sasvár, az ország humorcsakrája.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
3: Az egri görögkeleti Szent Miklós, vagy ismertebb nevén Rácz templom, a Vitkovics Mihály és a Széchenyi utcák között egy dombtetőn áll. A 18. századi felépítését követően rövid időn belül gondoskodtak művészi berendezéséről is, mely később barokk és rokokó stílusú. A templomban található aranyozott és festett fafaragásos szentélykapu és a nagyméretű ikonosztáz az ortodox egyház által előírt rendben ábrázolja Jézus és Szűz Mária életét, az apostolokat, szenteket és profétákat. A templom körüli kertben 18-19. Századi részben vörös márványból készült síremlékeket láthatunk. A templom melletti Vitkovics házban van az emlékszobája Vitkovics Mihály egri születésű költőnek, aki többször is írt az eger iránti szeretetéről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
3: Az egri érsekkert mintegy 400 éves múltra tekint vissza. Hívták már népkertnek, püspökkertnek, a középkorban vadkertnek, vadaskertnek, a területén vadászatok folytak, emellett püspöki érseki magánparkként is funkcionált. 1919-ig ekkor Szmrecsányi érsek megnyitotta a nagy közönség előtt. 1920 környékén alakult ki a mai salakos pálya elődje, a régi sporttelep. Az első világháborúig csak teniszpályák épültek a kertben. Jelenleg ez Eger legnagyobb parkja. Középen kör alakú tér található szökőkúttal. 1973 óta van az érsekkertnek egy mesterséges tavacskája is, melyen barokk kőhíd ível át. A park északkeleti részén található a zenepavilon, ahol nyaranta ingyenes koncerteket is tartanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Zökkenőmentesen indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. Eger is csatlakozik a Gyereket a Magasba programhoz. Fiatal alkotóknak hirdettek pályázatot Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
5: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadat szolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatási nyújtás szerepelt.
4: Szeptember 26-án Eger is csatlakozik a Gyereket a Magasba elnevezésű országos családi eseményhez. A civil közösségek házában délelőtt arcfestéssel, bűvészműsorral és lufi hajtogatással várják a családokat. A program központi eseménye a közös gyerekemelés lesz. A résztvevők országszerte ugyanabban az időpontban emelik magasba gyermekeiket, ezzel hívva fel a figyelmet a családok és a gyermekek fontosságára. Délután az Agria moziban családi filmvetítést is tartanak, írja az Eger Hírek. Képzőművészeti pályázatot hirdetett Eger az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. A fiatal alkotóktól azt várják, hogy saját vizuális nyelvükön mutassák meg, mit jelent számukra a szabadság, a bátorság és az összefogás. A pályaművek bármilyen technikával készülhetnek. A beérkező alkotásokat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának szakemberei értékelik. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén több felé megélénkül a déli-délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb eső, zápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A napokban tegnap előtt töltötte volna be 43. életévét Amy Winehouse, a brit Grammy-díjas zsenie, aki hát a 27-es klub tagja, azon sztárok közé tartozik, akik 27. születésnapjuk előtt hagytak itt minket. Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix. Például Tears Dry on the Rhone. Ezzel indul az óra. 7 óra elmúlt. Jó reggelt! Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 16-án azon a napon, amelyen 1840-ben zöld utat kap az OK kifejezés, amikor megalakul egy demokratikus politikai társaság, az OK Klub. A világ második legtöbbször használt szava egyébként a klub elnöke Martin van Buren szülővárosának Old Kinderhook kezdőbetűiből alakult ki, de most szóljon egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, oké? Jön a French Affair a Best FM-en. Jó reggelt!
1: Jó.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még késő nyár, 24-29 fokkal. Holnap hideg fronthoz, legalábbis az ország nyugati felére hűvösebb levegőt és csapadékot, keleten még kitart a kánikula, 30 fokkal, míg nyugaton csak 18 lesz. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán a Stereo MC's dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót, ismét pályázhatnak ösztöndíjra a 60-i hallgatók. Új korszak kezdődött a gyöngyösi ferencesek történetében. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyementi Rékát hallják. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik.

0: Hogy a diákok a diploma megszerzése után 60-ban kamatoztassák tudásukat. A pályázatokat szeptember 30-áig várják, írja a 60-i hírlap. Több mint 600 év után megszűnt az állandó ferences szerzetesi közösség a Gyöngyösi Rendházban. A változás augusztusban történt, a ferences templom, a kolostor és az ezekhez kötődő közösségi élet azonban továbbra is megmarad. A ferencesek története szorosan összefonódik Gyöngyös múltjával. A rendház a 15. századtól fontos vallási, kulturális és oktatási központja volt a városnak. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb eső, zápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 16-a van, szerda, sok boldogságot a névnapos Editeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1925-ben ezen a napon született B.B. King, amerikai gitáros énekes dalszerző, minden idők egyik legismertebb és legnagyobb hatású blues zenésze. szeptember 16 megszületett Peter Falk, amerikai színész, a legendás Columbo hadnagy megformálója. 1952-ben ezen a napon született Mickey Rourke, amerikai színész, boxoló, olyan filmek sztárja, mint a Sárkány éve, az Angyal szív vagy a 9,5 hét. ban a mai napon született David Copperfield, amerikai illúzionista, minden idők egyik legsikeresebb bűvésze. 1963-ban ezen a napon született Richard Marx, Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, a 80-as-90-es évek egyik legsikeresebb férfi előadója. 1968-ban ezen a napon született Mark Anthony is, Grammy-díjas puertorikai származású amerikai énekes színész. szeptember 16 megszületett Flo Rida, amerikai rapper. És 1992-ben ezen a napon született Nick Jonas is, amerikai énekes, dalszerző, a Jonas Brothers tagja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Autó a feje tetején, az M1-M7 bevezetőjén, az áruházaknál. Érdnél van a sor vége az M7-esen, írja nekünk Máté. Köszönjük szépen, kitartást, jó utat. Mindjárt becsöngetnek, jönnek a hírek nálunk, aztán folytatjuk például a Spice Girls-el. És itt lesz Tarány Tamás is. Hívható SMS Viber, ahová Máté is küldte üzenetét, 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Duma szüret Musimbe Dávid Denisszel és Kis Ádámmal szeptember 18-án és 19-én a Garázs Sasvár rendezvény helyszínen Parádsasváron. Két önálló est egy páratlan helyszínen. Duma szüret szeptember 18-án és 19-én. Jegyek dumaszínház.hu. Parádsasvár, az ország humorcsakrája.
3: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Szépasszony völgy első elnevezése Gróf Kohári István emlékét idézi, aki az egri vár visszafoglalása során 1687-ben Hajdúival ezen a területen táborozott. A Szépasszony név eredetére azonban több magyarázat is létezik. Néprajzkutatók szerint Szépasszony a magyar ősvallás egyik istenasszonya volt, a szerelem istennője. Nekin mutattak be áldozatot ezen a helyen. Van, aki szerint egy igen szép asszony árulta az egyik pincében a bort, innen az elnevezés. Más elképzelés szerint egy katonatiszt kikapós felesége lehetett, a völgy nevét adó szép asszony. A hagyomány az öreg sor pincéit a török időkbe, illetve a középkorba helyezi. A szép asszony völgy minden pincéje tartogat valamilyen meglepetést, faragványokat a borral, vagy a borozással kapcsolatos szokásokat, hagyományokat, legendákat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egertől északkeletre csaknem szigetszerűen emelkedik ki a környezetéből a Nagy-Eget-hegy, mely lankáinak látványa minden hazatérő egrinek megdobogtatja a szívét. Az 536 méter magas Egedre érdemes túrázni, ugyanis tetejéről páratlan panoráma nyílik Egerre és a Bükkre, de tiszta időben láthatjuk a Mátrát és akár a Tiszató csillogó víztükrét is. Túrázási tapasztalat nem szükséges, de megfelelő lábbeli használata erősen ajánlott. A hegyre felvezető út a Bükk egyik legvarázslatosabb karstbokor erdejébe vezet, de a hegy déli oldalán felkapaszkodó szőlők rengetegével is találkozhatunk, amely az ország legmagasabban fekvő szőlőtermő területe. A Nagy-Eged természetvédelmi szempontból rendkívül fajgazdag, számos állat, illetve növényfa is megtalálható a hegyen.
0: Best FM, a legjobb zenék! Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: 2 tonna élelmiszert von ki a forgalomból a fogyasztóvédelem. Már a vizsgálatok alatt megkezdik a sürgősségi betegek kezelését. Egy hétig ingyen használható az Eger Bringa. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádiónknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
3: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél.
2: A sürgősségi ellátásban már az összes vizsgálati eredmény megérkezése előtt elkezdődhet a beteg kezelése. Ha az EKG alapján felismerhető a szívinfarktus, azonnal megszervezik a megfelelő intézménybeszállítást. Arról, hogy a teljes kivizsgálás miért tarthat ennél tovább, Zahár Gábor toxikológus, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet sürgősségi főorvosa beszélt.
4: Lehet, hogy másfél-két perc alatt elkészül maga a vizsgálat, de amíg mondjuk a szakorvos végignézi ezeket a szeleteket, és esetleg megtalálja azokat az elváltozásokat, amelyek ugye itt problémát okoznak, akkor az akár hosszú-hosszú percekbe is beletelhet. Magyarán szólva az, hogy a beteg bekerül a sürgősségi osztályra, elindul ott egy vizsgálat, ugye maga a fizikális vizsgálat, a labor, radiológiai vizsgálatok, és megtérülnek esetleg konziliumok, és utána áll össze csak valójában a kép, hogy itt is van szó, és ez bizony-bizony leterheltségtől függően akár egy, másfél, két, vagy akár 3 óra is lehet.
2: Most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén több felé megélénkül a déli délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb eső, zápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Egy autós játékzenéje is volt, Usher, Lil Jon és Ludacris közösen. Yeah, ezzel indulunk. Jön nem sokára a Sugar Babes, és még ebben a fél órában a Blackstreet is Dr. Dre-vel. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést annak, aki még otthon hallgat minket. A többiektől várom a közlekedés infót. 0620 55 55 155, 5 perccel múlt 8. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Elnézem sokszor, hogy a belső sávban, az autópályán, vagy az autópályák bevezetőin egymás fenekében, de tényleg fél méterre egymástól tolják egymást az autósok, hogy menjél már, mindezt 100-130-as tempónál, és hogyha valaki a sor elején fékez, akkor meg is történt a baj. Na, valami ilyesmi lehetett az M1-M7 bevezetőn is ma reggel. Soha nem értem, miért kell fél méterre menni egymástól. Minden esetre felborult egy autó a belső sávban, az M1-M7 bevezető szakaszán, a budaörsi áruházaknál, emiatt most is Érdnél bedugul már az M7-es, és az M1-es is lassabb a bevezető szakaszig. Ezen kívül aszfaltoznak a Zsámbékot és M1-est összekötő 102-es főúton. Délután 2-ig csak a félútpálya járható, most a reggeli csúcsban mindkét irányban torlódik a forgalom. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155 a Sugar Waves-en és az Overload a Besten. Jó reggelt!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: We out.
1: Best FM a legjobb zenék. Mindjárt 8:30 jönnek a friss hírek, a végén részletes időjárás jelentés. Előjáróban annyit, hogy ma még nyár lesz 24-29 fokkal. Holnap hideg front jön, nyugaton 20 fok, eső, keleten még marad a meleg, ott 30 fok lehet kezdetben. Hívható SMS, Viber, ahol akár a névnapos Editeket is föl lehet köszönteni. 0620 55 55 155. A New Radicals és a You Get What You Give folytatja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Zökkenőmentesen indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. Eger is csatlakozik a Gyereket a Magasba programhoz. Fiatal alkotóknak hirdettek pályázatot Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Szeptember 26-án Eger is csatlakozik a Gyereket a Magasba elnevezésű országos családi eseményhez. A civil közösségek házában délelőtt arcfestéssel, bűvészműsorral és lufi hajtogatással várják a családokat. A program központi eseménye a közös gyerekemelés lesz. A résztvevők országszerte ugyanabban az időpontban emelik magasba gyermekeiket, ezzel hívva fel a figyelmet a családok és a gyermekek fontosságára. Délután az Agria moziban családi filmvetítést is tartanak, írja az Eger Hírek. Képzőművészeti pályázatot hirdetett Eger az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. A fiatal alkotóktól azt várják, hogy saját vizuális nyelvükön mutassák meg, mit jelent számukra a szabadság, a bátorság és az összefogás. A pályaművek bármilyen technikával készülhetnek. A beérkező alkotásokat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának szakemberei értékelik. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén több felé megélénkül a déli-délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb eső, zápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a 4-es Street slágere a 10 éven át. Hát ha addig nem is tart, de elég sokáig eltart, amíg egy felborult autó körüli hercehurca lezárul. Egyrészt kideríteni, ki a hunyó, aztán szakszerűen visszaállítani a kerekére. Szóval még mindig tart a helyszínelés az M1-M7 bevezetőnél, Budaörs térségében, az áruházaknál, ahol korábban a befelé vezető oldalon felborult egy autó. 3-4 kilométeres a torlódás, és az M1-esen Hegyeshalom felé is, ahol Herceghalomnál a terelésben lerobbant egy kis busz. Jó utat, használjuk ki a kellemes nyári időt, 24-29 fok, holnap hidegfront jön, nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, míg nyugaton csak 20, keleten még mindig 30 fok várható. George Michael és a Fast Love, így megy tovább a szerda reggel a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Miközben azzal riogatnak minket, hogy az AI pár éven belül kiirthatja az emberiséget, én azt mondom, hallgassunk igazi zenét a 90-es évekből. Lisa Stansfield és a The Real Thing is szól majd 9 után. Legyen bárhogy is, akik a legtovább kitartanak majd, az biztosan a Curtis Charlie páros. Szól majd, am maradunk végig is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
2: Duma szüret Musimbe Dávid Denisszel és Kis Ádámmal szeptember 18-án és 19-én a Garázs Sasvár rendezvény helyszínen Parád Sasváron. Két önálló est egy páratlan helyszínen. Duma szüret szeptember 18-án és 19-én. Jegyek dumaszínház.hu. Parád Sasvár, az ország humorcsakrája.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az Egri minaret világviszonylatban is kiemelkedő érték, amely napjainkban a legészakibb fekvésű olyan törökkori épület, amely szinte teljes épségében fennmaradt. A 91 éves török uralom alatt összesen 10 minaretet emeltek a városban, de közülük csak ez az egy maradt meg. 1687-ben, a város visszafoglalása után a magyarok első lelkesedésükben ezt is el akarták dönteni, ezért 400 ökörrel meghúzták a tornyot, az épület azonban meglehetősen stabilnak bizonyult. A 14 szög alaprajzú, 40 méter magas, novai kőből faragott torony kovácsolt vas körerkéjére 97 csiga lépcsőfok vezet fel, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Egerre. A legutóbbi teljes körű rekonstrukció során a város a minarettet körbevevő tér felújításáról is gondoskodott.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Dobótér Eger legnagyobb tere, amely a történelmi belváros szívében található. Legkorábbi elnevezése Piac tér, később a Városház tér nevet kapta, volt Kossuth Lajos tér is, de napjainkban ismét a hős várvédő kapitány nevét viseli. A téren már a középkorban vásárokat tartottak, sőt, egykor a rabszolgakereskedelem is folyt itt. Az 1965-ös piac csarnok megépüléséig tartottak itt gyümölcs és zöldségpiacokat, ezután alakult ki a Dobótér mai arculata, a nagyobbik részét lezárták a gépjármű forgalom elől, és leburkolták. A téren találjuk a kivont kardú Dobó Istvánt, a követ Dobó Egrinővel, és a kardját éppen kirántani készülő megcseit ábrázoló szoborcsoportot, a Minarita templomot, a Minarita rendházban működő Szent Hedvig kollégiumot, és a Városházát is.
0: Best FM, a legjobb zenék! Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót, ismét pályázhatnak ösztöndíjra a 60-i hallgatók. Új korszak kezdődött a gyöngyösi ferencesek történetében. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
3: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki fel tudná látni ezt a sok feladatot.
2: Ismét felsőoktatási ösztöndíjjal segíti a 60-i fiatalokat az önkormányzat. A támogatásra azok a városi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik első alap, mester vagy osztatlan képzésükön tanulnak. A nyertesek havonta 25 ezer forintot kaphatnak, képzéstől függően legfeljebb 10 fél éven át. Egységes osztatlan képzés esetén a támogatása tanulmányok végéig járhat. A kezdeményezés célja, hogy a diákok a diploma megszerzése után 60-ban kamatoztassák tudásukat. A pályázatokat szeptember 30-áig várják, írja a 60-i hírlap. Több mint 600 év után megszűnt az állandó ferences szerzetesi közösség a Gyöngyösi rendházban. A változás augusztusban történt, a ferences templom, a kolostor és az ezekhez kötődő közösségi élet azonban továbbra is megmarad. A ferencesek története szorosan összefonódik Gyöngyös múltjával. A rendház a 15. századtól fontos vallási, kulturális és oktatási központja volt a városnak. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén több felé megélénkül a déli délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb eső, zápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
5: Már is mondom, melyek ezek ebben az órában, de előbb egy friss közlekedési infó. Zolitól azt írja, M0, M1 felé Hárosi Dunahídon baleset alakul a dugó. Köszönjük szépen! Halljuk majd ebben az órában Will Smith-t, Britney Spears-t Madonnával, jön David Guetta, mindenek előtt pedig Néo, a szó szikkel 4 perccel múlt 9. Hello, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 16-án szerdán az Editek névnapján Will Smith-szel és a Men in Black film zenéjével megy tovább az óra. 0620-55-55-155, ide írt a Zoli korábban, hogy baleset az M0-áson, az M1-es felé a Hárosi Dunahídon, több kilométeres azóta a dugó. Zoli, köszi még egyszer.

0: ezt a film a legjobb zenék. A Kings of Leon bejelentette, hogy november 6-án új albumuk jelenik meg, az Oh My Beloved című, az első kislemez címe pedig a My Whole World lesz. Addig is, amíg ideér, hallgassuk 2008-as óriási slágerüket, a Use Somebody-t, amely 3 Grammy díjat is nyert annó.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Gyönyörű dolgok a címe a következő dalnak. Érkezik az endeim pillanatokon belül, és gyönyörű késő nyári időnk lesz 24-29 fokkal, rengeteg napsütéssel, enyhe széllel, esni nem fog, ma még, mondjuk így, mert hogy holnap érkezik nyugat felől egy hideg front, de ahogy elnézem, egyre inkább úgy tűnik, hogy csak az ország nyugati felére, vagy hát inkább a Dunántúlra hoz záporokat, zivatarokat a nap első felében. Ott lesz hűvösebb, csak 20 fok körül, keleten még marad a 30 fok, és pénteken is keleten lehet melegebb, 28 fok körül, bár akkor már ott is felhősebb lesz az ég, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Ilyen lesz tehát a hét második fele, és így megy tovább a szerda reggel. Érkezik az amerikai Endein, a Beautiful Things-el, tehát hívható SMS Viber 0620 55 50.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Így a hét közepén szerdán már csak két dologra várunk, de az jöjjön minél hamarabb. Tíz után zenél majd a Back to Black, és hozom Edwin Collins slágerét is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Vége a szerda reggelnek, de délelőtt sem maradunk ezredfordulós kedvencek nélkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: 2 tonna élelmiszert von ki a forgalomból a fogyasztóvédelem. Már a vizsgálatok alatt megkezdik a sürgősségi betegek kezelését. Egy hétig ingyen használható az Eger Bringa. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádiónknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevét elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatásra merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél.
1: A sürgősségi ellátásban már az összes vizsgálati eredmény megérkezése előtt elkezdődhet a beteg kezelése. Ha az EKG alapján felismerhető a szívinfarktus, azonnal megszervezik a megfelelő intézménybeszállítást. Arról, hogy a teljes kivizsgálás miért tarthat ennél tovább, Zahár Gábor toxikológus, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet sürgősségi főorvosa beszélt.
3: Lehet, hogy másfél-két perc alatt elkészül maga a vizsgálat, de amíg mondjuk a szakorvos végignézi ezeket a szeleteket, és esetleg megtalálja azokat az elváltozásokat, amelyek ugye itt problémát okoznak, akkor az akár hosszú-hosszú percekbe is beletelhet. Magyarán szólva az, hogy a beteg bekerül a sürgősségi osztályra, elindul ott egy vizsgálat, ugye maga a fizikális vizsgálat, a labor, radiológiai vizsgálatok, és megtérkőnnek esetleg konziliumok, és utána áll össze csak valójában a kép, hogy itt miről is van szó, és ez bizony-bizony leterheltségtől függően akár egy, másfél, két, vagy akár 3 óra is lehet.
1: Most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén több felé megélénkül a déli-délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb eső, zápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, 4 perc elmúlt 10 óra, jó utat, jó munkát kívánok, Max M. Levente vagyok, Christina Aguilera és gyönyörű dala Beautiful indítja az órát, amelyet küldök a névnapos Editeknek és minden szülinapos hölgynek, úrnak. Isten éltesse az ünnepelteket, hívható SMS, Viber szám 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tudtalak.

Best FM, a legjobb zenék, egy kis lightos pop a folytatásban a Velszi énekesnőtől, Donna Lewis-tól méghozzá 96-os debütáló albumáról szól már is, az I Love You, Always Forever és még több pop mixben ráadásul, ma este a Night Shift-ben 6-tól, White Boy-tól, 7-től FND-től.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók a 62-es főúton Székesfehérvár határában, az M7-es csomópont környékén aszfaltot marnak, a 42-es kilométernél egy sávot lezártak mindkét irányba, nagy a torlódás. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé, Velencénél, ott is egy-két kilométeres dugóra kell készülni, és aszfaltoznak délután 2-ig a Zsámbék és M1-es közötti 102-es főúton, csak a félút pálya járható, ott is lassabb a haladás, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Szülinapossal folytatjuk még hozzá a ma 58 éves Mark Anthonyval, a Salsa királyával, több mint 30 millió eladott lemezzel, ő tartja a rekordot a legsikeresebb Salsa előadók között. A puertorikai származású zenész, énekes, dalszerző, színész, eredeti neve Marco Antonio Muñiz, és onnan is ismerős lehet, hogy J.Lo egyik ex-férje, közös ikergyerekeik is születtek. Híres filmek, amiben láthattuk például a Tűzben edzett férfi Denzel Washingtonnal, a 2006-os A tánc szenvedélye, vagy az 1993-as Brian De Palma mozi A Carlito útja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma még késő nyári időnk lesz, 24-29 fokkal, holnap hideg front jön, igaz, főleg a Dunántúra. Szól majd a C-blocktól a Summertime, részletes időjárás jelentés a hamarosan induló hír összefoglaló végén, a délelőtt utolsó órájában pedig Subbase Monster is itt lesz. Hívható SMS Viber, ha dugó baleset lenne, 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul a pályaorientációs vizsgálat a nyolcadikosoknak. Újra fontos találkozó helyé válnának a vásárcsarnokok. Szép napsütés vár ránk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben mától október 9-éig. Az általános iskolás végzős tanulók a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az Oktatási Hivatal. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló esemény sorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz. Árulta el rádiónknak Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
2: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingbüdzsével kitűnni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szírelírni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terem, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
1: Országszerte reggelikkel indította őszi kampányát a Magyar Kerékpáros Klub. A Bringázza munkába akció keretében mintegy 170 helyszínen várták, illetve várják majd uzsonna időben a biciklivel iskolába vagy dolgozni igyekvőket, illetve onnan hazatartókat. A vendéglátás mellett néhol szakmai programokkal is készültek. Jávorszarvas miatt álltak le a vonatok Lengyelországban. Az állat a varsói központi pályaudvar síneire tévedt és órákra megbénította a közlekedést. A hatóságok altató lövedékkel ártalmatlanították, majd egy erdős területre vitték. Az Emilnek elnevezett jávorszarvas szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szinte zavartalan napsütésre, legfeljebb egy-két felhőre számíthatunk, ma esni nem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Holnap reggelre északnyugaton beborulhat az ég, napközben viszont mindenütt közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Pénteken már többfelé eredhet el az eső, a naposabb keleti részeken akár 30 fok is lehet, északnyugaton viszont 19 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az Y2K pánik, ami elmaradt szerencsére végül. Az évszázad és az évezred fordulóját hatalmas globális félelem előzte meg, mert sokan attól tartottak, hogy a számítógépes rendszerek a dátumváltáskor a 99-ről 00-ra ugrás miatt összeomlanak. Végül a felkészüléseknek köszönhetően a világvége hangulat ellenére szinte semmilyen komoly leállás nem történt január 1-én, úgyhogy el is indult a 2000-es év, amelyben megjelent az óraindító dal Spiller és Sophie Alice Baxter közöse, a Groove Jet. Ezzel indul a délelőtt utolsó órája. 5 perc elmúlt 11, hello, Max Emlevente vagyok.
0: Best FM.

képlet. Best FM, a legjobb zenék. 1994, Los Angeles, éjszaka. Warren G bajba kerül és hívja haverját, Nate Duggot, aki megmenti őt. Nagyjából ez a sztoria a Regulate-nek, amely a Billboard 100-as listájának második helyéig jutott annó, és Grammy-díjra is jelölték.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék. Most pénteken és szombaton újból lesz nagy sportág és hangszerválasztó. Ezúttal is megnyílnak a Merkapt sportközpont kapuja a fővárosban. A sportágak és a látogatók részére 2026. szeptember 18-án és 19-én több mint 100 sportág és 25 kipróbálható hangszer várja majd az érdeklődőket. Bármilyen sportágat ki lehet próbálni, legyen a szárazföldi, vízi, ütős, labdás vagy akár művészi. A zenekedvelők pedig a hangszerek széles választékával találkozhat. A klasszikustól a modern hangzásvilágig. A lehetőségek tárháza szinte végtelen, ahol mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb sportágat és hangszert. A sportokat szakképzett edzők, a megjelenő hangszereket pedig zenei oktatók segítségével lehet megismerni és kipróbálni. A színpadokon izgalmas sportági bemutatókra, nyílt edzésekre, illetve színvonalas zenei koncertekre is sor kerül a két nap folyamán. A több mint 100 sportág között biztosan megtalálhatóak lesznek majd hazánk legnépszerűbb és legsikeresebb sportágai, mint a labdarúgás, az úszás, a vízilabda, a vívás, a kézilabda és a kajakkenu is. A hangszerek között pedig a zongora és a gitár a sláger. A rendezvény pénteki és szombati napja is bárki számára ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A szervezők sok szeretettel várják az óvodás, iskolás csoportokat is. Regisztrálni online előzetesen, de személyesen az esemény bármely napján a helyszínen is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt friss hírek, Majoros Rita beköszönője, aztán a No Doubt és a Hey Baby. Így megy tovább a szerda délután, a többit Rita mondja. Hello, jó étvágyat, Maxim Levente vagyok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Keddig jelentkezhetünk a Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Zajlik a 10. biztonsághete. Már a naposabb, holnapra felhősebb időt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezettudatosságot, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mavisz kommunikációs vezetője.
2: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 000 balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
1: Rövid időre ismét leállt a forgalom két lengyelországi repülőtéren a légierőműveletei miatt. A légi kikötők csak nem egy órán keresztül nem fogadtak vagy indítottak gépeket. Hivatalos közlések szerint légtérsértés nem történt, a hadsereg megelőző jellegű műveleteket hajtott végre a közeli ukrajnai területek elleni orosz rakétacsapásokkal kapcsolatban. Egyre nagyobb területeket emésztenek fel az erdőtüzek Horvátországban. Az utóbbi 35 évben összesen több mint 850 ezer hektárnyi terület égett le. Az idei szezon pedig már most jóval súlyosabb a tavainál. Legutóbb Brács szigetén napokig pusztítottak a lángok, mintegy 5000 hektár égett le. Általában napos idő vár ránk, csupán északnyugaton, északon, illetve keleten, északkeleten költözik időnként néhány felhő az égre, esni azonban ott sem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Késő estére ebből 12-21 fok marad. Holnap közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet a Tiszántúlon, közben órákra előbújhat a nap, a csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugaton lehet a leghűvösebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes napot, szép szerdát kívánok mindenkinek! Majoros Rita vagyok, a következő pár órában én leszek itt Önökkel, ezen a frekvencián, ebben a rádióban, és ezeket az isteni zenéket hozom, mint Justin Timberlake és a Rock Your Body, de itt lesz Yves Larock és a Rise Up, Michael Jackson és Jennifer Lopez is. Most a No Doubt-tal indulunk, hey baby!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Csodálatosan szép délutánt kívánok mindenkinek, így szerdán is. Én Majoros Rita vagyok, nagyon remélem, hogy a mai délutánból is együtt töltünk legalább néhány percet, vagy akár néhány órát is. Én 6 óráig biztosan itt leszek, és hozom a legjobb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, egyszerűen a kedvenc időszakunkból. Nagyon jól indult a mai napom, bár ezt szerintem a hangomon is lehet hallani, egyszerűen csak fodrásznál voltam, és nekem mindig feldobja a napjaimat az ilyen reggel, meg hát ha jó hajnap van, annál szerintem nem is kell több. Jó zenéket hallgattam odafelé, méghozzá Baby Sisters maratont tartottam, úgyhogy vigyük tovább a jó hangulatot így a délutánban is. Itt lesz a Volvox és a Taps, ők is segítenek, de jön majd Press Michel Mayával és a Ghetto Superstar. Itt lesz Irszlarok, most pedig Michael Jackson és a Remember the Time. Hamarosan közlekedési infokkal is jelentkezem. Legyen szép a napjuk!

0: Budapest FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak úton, és sokan is lesznek, úgyhogy amint kapok ma is közlekedési információkat, már adom is tovább. Munka zajlik az M0-áson, a keleti szektoron, az M3-as autópálya felé Gyál közelében. A 31-es kilométer után a belső sávot helyenként lezárták, úgyhogy lassulásra kell készülni. De dolgoznak az M5-ösen is Röszke felé, burkolatot javítanak Lajos Mizsénél, a 62-es kilométernél a külső sáv van zárva. Székesfehérvár határában pedig a 62-es főúton aszfaltoznak, a 42-es kilométernél mindkét irányban torlódásra kell számítani. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van a mai délutánon is útinfója, lát valamit, nagyon megköszönöm, ha felhív ezen a számon, vagy esetleg ír egy üzenetet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek! A Kompakt Diszkó dalát hallottuk a Hősökkel, ez volt a Minden rendben. Ezt Lacinak üzenném, aki kérdezte tőlem, hogy melyik ez a dal, gyorsan áruljam el. Hát remélem most már akkor nálad is Minden rendben. A következő órában is tartsanak velem, mert hogy egy-két perc és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt délután egy óra lesz, utána pedig megyünk tovább az Olivier from Earth-el, itt lesz a lófejű.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy hétig nem kell fizetni a kerékpár szállításért a vonatokon. Ismeretlen drón zuhant le Németországban. Holnaptól már itt-ott eső is jöhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon az egész országban. A közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon számolt be arról, hogy a tárca milyen kedvezményekkel készül az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid hozzátette, az egyéb felárakat például a helyjegyet külön kell megváltani. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon, derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
2: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-a csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
1: Lezuhant egy ismeretlen drón Németországban. Az eset a német szövetségi haderő egyik légibázisától 1 kilométerre történt, írta az Index. Az eszköz egy nyílt, lakatlan részen csapódott be, a maradványok nagy területen szóródtak szét, a roncsok után most is kutatnak, azt még vizsgálják, honnan származik a drón. A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Visszatér a helyszínek közé júniusban Portugália, októberben pedig Törökország. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szinte zavartalan napsütésre, legfeljebb 1-2 felhőre számíthatunk, ma esni nem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Holnap reggelre északnyugaton beborulhat az ég, napközben viszont mindenütt közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Pénteken már többfelé eredhet el az eső, a naposabb keleti részeken akár 30 fok is lehet, északnyugaton viszont 19 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt mindenkinek, egy óra is elmúlt lassacskán 4 perccel. Szólnak a legjobb zenék itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, és a kérdésem az, emlékeznek, mit csináltak 2000 nyarán? Hát gyanítom, hogy például Mauro Picottót hallgattak, akkor jelent meg ugyanis a Komodó. Ne számoljunk vissza, inkább csak élvezzük ezt a slágert. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a Halott pénz és Bye Alex, ó igen, dala után. Már meg is hoztam a nap kérdését. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy mik azok a dolgok, amiket mások úgy általában csinálnak, mi viszont egyáltalán nem értjük, hogy miért. Gondolok itt arra, akik a mozgó lépcsőn minden helyet elfoglalnak. Vagy akár mondjuk nem adják át a helyet a várandós kismamáknak, vagy akár az idősebbeknek, ezt én mondjuk tényleg sose értettem, vagy egyszerűen visszateszik az üres, teljes dobozt a hűtőbe, akár a kollégáink közül. Szóval mik azok a dolgok, amiket mások csinálnak, mi viszont egyáltalán nem értjük, vagy sokan csinálnak, mert hogy azért talán nem mindenki, remélem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok jöhet ide néhány üzenet, de akár ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat, sőt, nyugodtan hívjanak fel, hogyha elmesélnék a saját történetüket. A folytatásban pedig az unokaöcsém egyik kedvenc slágere érkezik, mert hogy nemrég tudtam meg, hogy ez bizony a Verdák egyik betétdala, úgyhogy jön a Rascal Flatts és a Life is a Highway a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenéjék, ez volt a világ egyik legromantikusabb dala. Sixpence None the Richer és a Kiss Me, ezek pedig a legfrissebb útinfók, úgyhogy már meg is jöttem velük. Budapestről kaptam egyet, hogy a Rákóczi úton baleset történt a Nyár utcánál, úgyhogy ott kell a 7. kerületben egy kis fennakadásra számítani. De kaptam egy olyat is, hogy a Bem József utcában baleset történt, a Bem József térnél, úgyhogy ott is fennakadás van. Az M0-es autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé folyik még a munka Gyálnál, a 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell készülni. Az M5-ös Röszke felé pedig burkolatot javítanak Lajos Mizsénél, a 62-es kilométernél a külső sáv zárva is van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és a hívható telefonszámunk is. Ha közlekedési információjuk van, megköszönöm, ha hívnak vele, vagy ha elküldik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Meghallgattuk a Follow the Flow dalát, ez volt a Porszem, a folytatásban friss híreket hallgatunk, mert 2 órához érkeztünk. Nagyon gyorsan telik most ez a délután, úgyhogy egy kicsit mi is pörögjünk fel, ezt megtehetjük majd az Animal Cannibals-szel. Itt lesz a takarítónő. És jön majd az En Vogue és a Free Your Mind.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Keddig lehet jelentkezni a Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Ismét emelkedett a benzinára a hazai kutakon. Holnapra már több felhőt és néhol esőt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődött a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény nagyjából 67 000 tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezettudatosságot, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagban 631 forintot kell fizetni. A gázolajára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz, árulta a rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
2: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingügyével kitűnni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szírelírni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
1: Általában napos idő vár ránk, csupán északnyugaton, északon, illetve keleten, északkeleten költözik időnként néhány felhő az égre, esni azonban ott sem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Késő estére ebből 12-21 fok marad. Holnap közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet a Tiszántúlon, közben órákra előbújhat a nap, a csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugaton lehet a leghűvösebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csupa izgalmas sláger itt a Best FM-en. 5 perccel járunk egyébként 2 óra után, csak hogy pontos legyek, én Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis Nelly, itt lesz a Ride With Me, de jön majd az En Vogue is, és a Free Your Mind, itt lesz Christina Milian, a Crystal, most pedig a Limp Bizkit indítja az órát. Behind Blue Eyes, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Megyünk tovább a nap kérdésével, mert arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit mindenki csinál, vagy nagyon sokan csinálnak, mi pedig egyszerűen nem értjük. És azt sem, hogy miért. Na nézzük Kata üzenetét. Én azt nem értem, hogy emberek miért állnak meg az ajtóban. Bemegy az üzletbe, megáll közvetlenül az ajtóban, és ott kezdi el kitalálni, hogy merre menjen. Mögötte meg 20-an próbálnak bejutni. Zoli azt írja, a mozgó lépcsőn állók. Miért kell ketten egymás mellett állni úgy, hogy mögöttetek az egész emberiség próbálna haladni? Anikó, amikor valaki felszáll a buszra és megáll közvetlenül az ajtóban. Na, ezt mondjuk én se értem, és utálom is, bevallom őszintén. Még csak nem is próbál beljebb menni. Én ilyenkor mindig azon gondolkozom, vajon tudja, hogy rajta kívül más is szeretne felszállni? Ezt a kérdést én is felszoktam tenni magamban. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy jöhetnek a kommentek, jöhetnek a válaszok, és a világ talán egyik legvagányabb csajos dala. Ez az En Vogue és a Free Your Mind a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán burkolatot javítanak Lajos Mizsinél, a 62-es kilométernél a külső sáv zárva, úgyhogy itt lassulás van. Vác határában a 2-es főúton három autó ütközött, a 38-as kilométernél felpályán lehet haladni. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy autó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Továbbra is ide várom az útinfókat. Budapesten pedig baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban a Nyúl utcánál, úgyhogy ott kell figyelni. Köszönöm az infókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Zökkenőmentesen indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. Eger is csatlakozik a Gyereket a Magasba programhoz. Fiatal alkotóknak hirdettek pályázatot Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetőjétől.
3: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20 000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatási nyújtás szerepelt.
2: Szeptember 26-án Eger is csatlakozik a Gyereket a Magasba elnevezésű országos családi eseményhez. A civil közösségek házában délelőtt arcfestéssel, bűvészműsorral és lufi hajtogatással várják a családokat. A program központi eseménye a közös gyerekemelés lesz. A résztvevők országszerte ugyanabban az időpontban emelik magasba gyermekeiket, ezzel hívva fel a figyelmet a családok és a gyermekek fontosságára. Délután az Agria moziban családi filmvetítést is tartanak, írja az Eger Hírek. Képzőművészeti pályázatot hirdetett Eger az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. A fiatal alkotóktól azt várják, hogy saját vizuális nyelvükön mutassák meg, mit jelent számukra a szabadság, a bátorság és az összefogás. A pályaművek bármilyen technikával készülhetnek. A beérkező alkotásokat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának szakemberei értékelik. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén több felé megélénkül a déli-délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb eső, zápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes szerda délután mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. 27 fok van itt Egerben, verőfényes napsütés. A héten talán ez marad is, bár jöhet egy-két esős rész. Hozom a részleteket, mellé a dalokat. Itt van elsőként a Molokko a Besten.
0: 100,7 Best

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Gyönyörű szépen süt a napocska, azért az UV sugárzással csak óvatosan, nem ilyenkor 3 óra után gondolom, hanem úgy napközben, mert a holnapi napon azután ez mind-mind előfordulhat, hogy felhő nélkül lesz gyönyörű szép napsütésünk, a hőmérsékleti mutatók nem sokban változnak, most 27 fok van itt Egerben, holnap is hasonló, lehet, hogy egy picit lecsökken majd, amikor olyan csapadékosabbá válik az idő, de már megint megkérdőjelezem én ezt, ez holnap olyan 5-6 óra környékére mondják, ez már a kora délután, vagy a késő délutáni, és inkább az esti időszak, amikor van esélyünk arra, hogy csapadék előfordul, tehát ez lesz majd holnap csütörtökön, pénteken pedig még a csütörtökinél is kevesebb az esélye annak, de záporok, zivatarok kialakulhatnak. A héten tehát a csütörtök és a péntek egyedül az, amikor előfordul hat, ugye? Figyelik itt a feltételes módot, ahogy mondom, tehát nem azt mondom, hogy lesz, de előfordulhat csütörtökön is és pénteken is kisebb csapadék itt Egerben. És a környéken ma 12 fok volt a leghűvösebb, jelen pillanatban az országban hasonló hőmérsékletek vannak, mert 26 és 31 fok között van a mutató, 31 fok inkább délkeleten, gondolok itt mondjuk Szeghalom környéke, Szentes ugye ott van Szeged fölött, tehát ez az a környék, ahol 31 fokot mutatnak a hőmérők. Nincs semmilyen vészjelzésünk itt a térségben, azután se, tudom, adtak már ki citromsárga riasztást, de azért nem mondom, mert ez tőlünk nagyon-nagyon messzire van, pénteken és szombaton, a délnyugati és a déli megyékben van kint a citromsárga riasztás, ott azért nagyobb csapadék érkezik majd. Az a baj, hogy itt nálunk nagyon kevés csapadék esik, inkább mi vagyunk még mindig az asszályosabbak, nyugaton sokkal több csapadék hullott, esett az elmúlt időszakban. Mindenkinek nagyon kellemes délutánt, óvatosan az utakon, információkat szívesen veszek, nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig újból dalok, itt a Seft és a Swing Best-en.

0: 15 óra 37 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket, hogy miről és hogy kikről híres a mai nap, ez következik most. Szeptember 16-a az ózonréteg védelmének világnapja, a montreali jegyzőkönyv aláírásának az évfordulója, ezt 1987-ben írták alá a mai napon, 46 alapító ország a magas légköri ózonréteg védelmét szolgálja, ez a jegyzőkönyv. Hazánk 1988-ban aláírt bécsi egyezmény kapcsán csatlakozott a montreali jegyzőkönyvben előírtakhoz. Ez történt tehát 1987-ben. Ma van a hangzáskultúra napja, és ma ünnepelnek az Editek névnapot. Egy germán eredetű női keresztnév, a jelentése vagyon, harc, örökölt birtok, örökség, gazdag, gazdagság, ezt is jelentheti. Nem kérdéses az eredete és a jelenléte, mint sok más név esetében, az Edit egy könnyen visszavezethető, visszakereshető név. Az Editekre jellemző, hogy nagyon kreatívak, találékonyak, könnyen fejezik ki magukat, barátságosak, nagyon gyorsan ismerkednek, a pénzkereset és az ilyen jellegű gyakorlati dolgok mindig is foglalkoztatták őket, igazi üzletasszonyoknak is mondhatnánk az Editeket, ügyvédek, közgazdászok lesznek, sok esetben imádnak utazni, imádják az újdonságokat, az új élményeket, ezt mondja Szám Misztik az Edit név elemzése után. Ma ünnepelnek még Ciprián, Ditta, Ditte, Eudoxia, Eufémia, Eugénia, Gemáliel, Geminián, Génia, Imelda, Imogen, Imogén, Józafát, Kamélia, Kornél, Kornélia, Lúcia, Ludmilla, Milica, Som, Soma, Zilia, Zille és Zseni nevű kedves hallgatóink is. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. A kutyusok közül a Doris és a Luffy nevűek, a cicák közül ugyancsak a Doris, csak éppen a Puffy nevűek. A névnaposok, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, degukák közül pedig a Gömbi nevűek a mai nap névnaposai. Nagyon jó egészséget nekik is. Jöjjön a nagykönyv, megtudjuk, mi jellemző azokra a szüzekre, akik szeptember 16-án látták meg a napvilágot. Az erényei közé tartozik, hogy nagyon jó, eleven, zseniális tagok. A hibáik, hogy nagyon sokszor indulatosak, lobbanékonyak, az egészségi állapotuknál a gyomrukra érdemes az étkezésre nagyon odafigyelni, a hivatás munka résznél pedig az áll, hogy nagyon jók tanárnak, tanítónak, mindenféleképpen olyan munkát kellene választaniuk, amiben szerepel a sport. Ez is itt áll a nagykönyvben, és akkor jöjjenek név szerint a születésnaposok. Ivádiné Klárit Isten éltesse nagyon-nagyon sokváig, nagy-nagy puszi neki. Ma van Turai Csabának is a születésnapja, neki is nagyon jó egészséget kívánunk. Gubancsik Tamás is a mai nap szülötte, minden szépet és jót. Jabuka Keszthelyi Kinga is születésnapos, neki is jó egészséget. Varga Zoltán is a mai napon született, szeptember 16-án, Isten éltesse sokáig. Dr. Juhász Ildikóról se felejtkezzünk el, minden szépet és jót kívánok neki. Ma van Molnár Juditnak is a születésnapja, jó egészséget. Tótné Botlik Bettina is, szeptember 16-ai, minden szépet és jót. Kemenesi Imrének is ma van a születésnapja, Imikém, jó egészséget, akár csak Tűzkő Péternek, mert ő is szeptember 16-án látta meg a napvilágot, úgyhogy el ne felejtkezzünk róla, vagy róluk, és hogyha kihagytam bárkit, 0620-355-6555-ös írjanak, vagy hívjanak, jön a Soul System, itt a 100,7-en, kellemes szerda délután mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám

0: termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Három napon keresztül belvárosi film, piknik Itt-Egerben, szabadtéri film ünnep, közönség találkozókkal és népszerű hazai, valamint nemzetközi alkotásokkal több helyszínen. Filmek, sztárok, különleges élmények. Arról nem is beszélve, hogy a filmek előtt találkozhatunk nem csak az alkotókkal, hanem táncbemutatót is láthatunk, és még egy ingyenes filmes LEGO kiállítás is vár bennünket. Minden film, program és közönség találkozó ingyenesen látogatható. A Dobótéren, a Régi Kert moziban, az Agria Park udvarán és az Uránia moziban. Érdemes ellátogatni és megnézni a részletes programot. Belvárosi film, piknik csütörtöktől Itt-Egerben. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót, ismét pályázhatnak ösztöndíjra a 60-i hallgatók. Új korszak kezdődött a gyöngyösi ferencesek történetében. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
3: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
2: Ismét felsőoktatási ösztöndíjjal segíti a 60-i fiatalokat az önkormányzat. A támogatásra azok a városi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik első alap, mester vagy osztatlan képzésükön tanulnak. A nyertesek havonta 25 000 forintot kaphatnak, képzéstől függően legfeljebb 10 fél éven át. Egységes osztatlan képzés esetén a támogatása tanulmányok végéig járhat. A kezdeményezés célja, hogy a diákok a diploma megszerzése után 60-ban kamatoztassák tudásukat. A pályázatokat szeptember 30-áig várják, írja a 60-i hírlap. Több mint 600 év után megszűnt az állandó ferences szerzetesi közösség a gyöngyösi rendházban. A változás augusztusban történt, a ferences templom, a kolostor és az ezekhez kötődő közösségi élet azonban továbbra is megmarad. A ferencesek története szorosan összefonódik Gyöngyös múltjával. A rendház a 15. századtól fontos vallási, kulturális és oktatási központja volt a városnak. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb eső, zápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes szerda délután mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Nagyon sokan vannak az utakon, vagyis mostantól kezdve nagyon sokan lesznek. Ez az az időszak, hogyha bármilyen jó tanácsuk van, ki merre menjen, merre a legjobb, 0620-355-6555-ös jön. Gigi Di Agostino.
0: 100,7 Best

16 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Azt írja Kálmán az üzenetében, hogy Mezőkövesd előtt a körforgalomnál van egy sebességmérés, csak óvatosan mindenkinek. 0620-355-65-55-ös, hogyha információik vannak az utakról. Jön a halott pénzdíj, az is ment, előtte pedig itt van a PM Down most a Besten.

0: 16 óra 35 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék, a vonalban pedig itt van velünk autómentős Ferike, Kui Algaviti, hozza az információkat az utakról, innen Egerből és a környékből. Szia Ferikém! Látod, ha sietek, akkor dadogok.
1: Szia Duli, sziasztok! Hát ezt figyelj, alacsonyan szállnak az autómentősök, eső lesz. Most ezt arra felmondom, hogy még jelen pillanatban jó idő van, és hát felhők lehet mindig kék az ég, úgyhogy irány gyorsan a felhők felé, és hamarosan leteszem a munkát, a lantot, és akkor irány a reptér. Na, erről a szórakozásra együtt, maradjunk a munkánál. Kérlek szépen, csendnyugalom, békesség vonal most Eger útjain. Ha hiszed, ha nem, a négysávos felújításával a kivitelező nagyon gyorsan belehúzott egy jó pár helyen, ugyanis rengeteg centimétert, métert, kilométert leaszfaltoztak a mai nap is, és gyorsan fel is festették az útburkolati jeleket, mindent, úgyhogy tök szépen haladnak. Látok esélyt arra, hogy idén kész legyen még november vége előtt szerintem.
0: Szerintem biztos, hogy készen lesz. Én is néztem, és volt szerencsém megvizsgálni ezt. És képzeld el, hogy a bicikli útról, mert hogy lemértem, hogy mennyi idő alatt lehet ilyen nagyon lájtosan letekerni kint egészen a Lajosvárosból felnémetig, egy 3-4...

0: Mennyire késnek, nem mondta a többiek, tehát akik mondjuk vidékről jönnek be, Egerbe, azért vannak ilyen reggeli késések?
1: Vannak késések, mondta, hogy nem olyan vészes, ilyen 15-20 perceket késnek, de a legtöbb ilyen középiskolás már egy vagy kettő busszal hamarabb eljön, inkább azt mondják, mert nem lehet semmit csak kiszámítani. Vagy az, hogy túl gyorsan beér, vagy pedig túl későn ér már be. Egész jól viselik a oktatók, hogy ezt a csúszást.
0: Ezt akartam mondani, hogyha minden igaz, akkor vannak olyanok reggel 8 órakor kezdődő órák, akikre azt mondják, vagy ahol azt mondják a tanítók tényleg, hogy jól van, tudom, hogy mi történik most, és tudom, hogy mi van, úgyhogy lesz ez még másképp is. Köszönjük szépen nekik, hogy így elnézik ezeket a dolgokat. Ferikém, holnap beszélünk délután. Én nagyon kellemes napot kívánok neked, balesetmenteset, aztán igen, irány a reptér. Szóljál, hogyha van valami. Ha olyan száll le, amit érdemes tudnunk, akkor szóljál ránk, légy szíves.
1: Küldök neked fotót, szoktak érkezni. Kellemes napot és balesetmenteset.
0: 0620 355 65 55-ös, hogyha információik vannak az utakról. Jön az NSYNC itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Három napon keresztül belvárosi film, piknik Itt-Egerben, szabadtéri film ünnep, közönség találkozókkal és népszerű hazai, valamint nemzetközi alkotásokkal több helyszínen. Filmek, sztárok, különleges élmények. Arról nem is beszélve, hogy a filmek előtt találkozhatunk nem csak az alkotókkal, hanem táncbemutatót is láthatunk, és még egy ingyenes filmes Lego kiállítás is vár bennünket. Minden film, program és közönség találkozó ingyenesen látogatható. A Dobótéren, a Régi Kertmoziban, az Agria Park udvarán és az Uránia moziban. Érdemes ellátogatni és megnézni a részletes programot. Belvárosi film, piknik csütörtöktől Itt-Egerben. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Duma szüret Musimbe Dávid Denisszel és Kis Ádámmal szeptember 18-án és 19-én a Garázs Sasvár rendezvény helyszínen Parád Sasváron. Két önálló est egy páratlan helyszínen. Duma szüret szeptember 18-án és 19-én. Jegyek dumaszínház.hu. Parád Sasvár, az ország humorcsakrája.
3: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocell.hu.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: 2 tonna élelmiszert von ki a forgalomból a fogyasztóvédelem. Már a vizsgálatok alatt megkezdik a sürgősségi betegek kezelését. Egy hétig ingyen használható az Eger Bringa. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádiónknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
5: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél.
4: A sürgősségi ellátásban már az összes vizsgálati eredmény megérkezése előtt elkezdődhet a beteg kezelése. Ha az EKG alapján felismerhető a szívinfarktus, azonnal megszervezik a megfelelő intézménybeszállítást. Arról, hogy a teljes kivizsgálás miért tarthat ennél tovább, Zahár Gábor toxikológus, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet sürgősségi főorvosa beszélt.
6: Lehet, hogy másfél-két perc alatt elkészül maga a vizsgálat, de amíg mondjuk a szakorvos végignézi ezeket a szeleteket, és esetleg megtalálja azokat az elváltozásokat, amelyek ugye itt problémát okoznak, akkor az akár hosszú-hosszú percekbe is beletelhet. Magyarán szólva az, hogy a beteg bekerül a sürgősségi osztályra, elindul ott egy vizsgálat, ugye maga a fizikális vizsgálat, a labor, radiológiai vizsgálatok, és megtérülnek esetleg konziliumok, és utána áll össze csak valójában a kép, hogy itt is van szó, és ez bizony-bizony leterheltségtől függően akár egy-másfél-két, vagy akár 3 óra is lehet.
4: Most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén több felé megélénkül a déli-délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb eső, zápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délután mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Csodálatos időnk volt egész nap, most is remek, ezzel a 26-27 fokkal, hogyha van egy kis idejük, sétáljanak, vagy üljenek ki az erkélyre. Jaj, annyira kellemes ez az egész. Érkezik a Loft és a Majorka itt a 100,7-en.
0: 100,7 Best

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: 17 óra 36 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Mától egészen jövő hét keddig fokozott ellenőrzésekre számíthatunk az utakon, egész Magyarországon, ezen belül itt nálunk Heves megyében, sőt Egerben is. A rendőrség az európai szintű ellenőrzés keretében a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukós isak használatát ellenőrzi. Tehát mától egészen jövő hét keddig. Érkezik Mark Ronson itt a Besten.
1: 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

10 perccel vagyunk 6 óra előtt, 100,7 Best FM a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, ma pop stílusú dalokat hallunk 6 és 8 óra között. Az első óra megint White Boy-é, a Best FM DJ-nk, a másodikban pedig Effendi hozza a legjobbakat. Én pedig megyek, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót! Elbújni.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Razzia indult az utakon, még derült idő marad, de jönnek a felhők. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 900 ezer vállalkozást érint. Razzia indult az utakon, a rendőrség mától egészen szeptember 22-éig kiemelten ellenőrzi a biztonsági év, a gyermekülés és a bukós isak használatát. Az akció a rótpol ellenőrzések keretében zajlik. Majdnem 500 000 forintos bírságot kapott gyorshajtásért egy motoros, a megengedett sebesség csak nem háromszorosával hajtott a Somogy megyei Mesztegnyőn. A rendőrség közölte, hogy 50 helyett 130 kilométeres sebességgel mérték be, így a maximális pénzbüntetést és még 8 előéleti pontot is kap a férfi. Idén Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek ismét erre az alkalomra komponált, legtöbbször háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a rendezvényhez. Az akciót egyébként 30. alkalommal szervezik meg. Jávorszarvas miatt álltak le a vonatok Lengyelországban. Az állat a varsói központi pályaudvar síneire tévedt, és órákra megbénította a közlekedést. A hatóságok altató lövedékkel ártalmatlanították, majd egy erdős területre vitték. Az Emilnek elnevezett jávorszarvas szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint tavaly. Szakértők szerint ebben meghatározó szerepe volt annak, hogy sokkal kevesebb olyan terméket, például régi típusú hűtőt, légkondit használtunk, amely a réteget károsító anyagot bocsát ki. A Meteorológiai Világszervezet szerint a csökkenés környezetvédelmi sikertörténet, és a tendencia folytatódik, akár teljes egészében regenerálódhat a légkör ózon rétege. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Dalok a 90-es és a 2000-es évekből, az eladási listák és a slágerlisták éléről. Szépen hosszan így lehet ezt kifejteni, hogy mi is történik itt szerdánként. Az a legegyszerűbb, hogyha azt mondjuk, amit most lassan 5 éve mindig mondunk a szerdára, pop és rádiós slágerek mixben. 6-től 7-ig velem White Boy-jal, 7-től szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: legjobb zenékkel.
1: Akik már feliratkoztak a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJWhiteBoy, ők már egyrészt kapták az értesítést, másrészt pedig már meg is tudták hallgatni egyszer, kétszer, tízszer mindaz öt újonnan feltöltött mixet, mert hogy megint került fel öt új mix, és erről bizony jön az értesítés, ha feliratkoztok az előbb említett oldalra, szóval mixcloud.com/DJWhiteBoy, 160 korábbi nácsítes mix ott van, elérhető, visszahallgatható bárhol, bármikor, természetesen a tracklisták kíséretében.

0: a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: És ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség és infókukat, bestfmbudapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldal.

a DJ Fendi átjön erre az oldalra. Ővé a lemezjátok a következő 60 percben, még egy órán át pop és rádiós lágerek szólnak mixben. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, a roller balesetekre fókuszál a biztonság hete, tovább emelkedett a benzin ára. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, a döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 9000 vállalkozást érint. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
2: 2024-ben a személysérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
1: A biztonság hete szeptember 22-éig tart. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagosan 631 forintot kell fizetni. A gázolaj ára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. Mészárlást tervezhetett egy győri fiatal. A magyar nyomozókat az FBI értesítette, hogy egy 16 éves fiú egy amerikai cég AI csevegő robotjával beszélgetve terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket tett, és már egyeztetett a támadáshoz használható fegyverekről is. A fiatalkorút tegnap az otthonában fogták el, kutatást tartottak nála, lefoglalták a mobiltelefonját és a számítógépét. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ez pedig...
4: Erre a kérdésre nem számítottam itt hirtelen, de az a dal címe,
3: jó,
4: hát a dal címe mondom. Dance With Me és a méltán híres és népszerű Don Blanco.
3: Oké. Micsoda Peru fővárosa? Erre számítottál, erre a kérdés az van olyan kérdés, amire számítasz így rögtön az óra legelején?
4: Hát egyébként nem.
3: Na, látod, nem tudom, hogy mit kérdezek? Hát,
4: de tök mindegy.
3: Na, jó vagy?
4: Erre számítottam. De ezt, úgyhogy akkor elmondanám, hogy hogy gyerekem egy picikét beállt. Most így, ezek a kérdések, amiket szoktak tölteni, tudod, a sportolóknak, amikor ilyen adrenalintól
3: hogy érzed magad?
4: Vihálva, és akkor milyen érzés aranyért megy? Milyen érzés? Pisilnem kell, milyen érzés?
3: Konkrétan a világ tetején állok.
4: Mit mondhatnék?
3: Ugye, amikor John McLean-nek, ugye, hogy nem vett észre most valami különöset, mintha lábújjamnál egy picikét van vele. Na mindegy. Na, DJ Fanny, a Levesz játszó mögött. Hopp és Rádiós Lájerek még egy órán keresztül.
4: Így. Best

0: FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Nem fogsz tudni meggyőzni, valószínűleg nem is akarsz, de azért mondom, nem fogsz tudni meggyőzni arról, hogy erre a remixre a Superman Lover Starlight szükség volt. Tehát a vokál az, mintha ki lenne herélve, tehát nincs meg benne az a dög, ami a Manny Hoffmannak volt. És olyan nagyon sokat nem változtattak a dalon, szóval ezt lehet, hogy tiszteletbe kellett volna tartani, ezt úgy hagyni az eredetet.
2: Nem is akartalak meggyőzni semmi ilyesmiről.
1: De erre mi szükség volt, hogy
2: eredet? Hát figyelj, egy csomó ilyen van, amire igazából nem volt szükség, mert nem lett jobb, mint az eredeti. Egyszerűen...
1: Tegyük elő a régit.
2: Hát oké, de vannak olyan... nem minden közegben és időpontban és helyen működik az jobban, mint mondjuk ez. Tényleg, tehát egy csomó dalnál vagyok így, hogy például egy olyan helyen, mint ami mondjuk egy ilyen borbár, vagy egy ilyen gasztro DJ-zés közben, igen? Nem biztos, hogy az eredetit rakom be, mert abban a közegben, abban az időpontban, kora este más, kicsit visszafogottabb.
1: Ez annyival másabb, mint az eredeti.
2: Nincs benne annyi energia, tehát nem annyira energikus, viszont felismerik, meg ugye familiáris, ugye a vokál, meg ugye emlékeznek rá, tehát megörülnek neki, de nem kezd el úgy tombolni rá, mint az eredetire tombolnál egyébként.
1: Hát de ez olyan, mint hogyha nem is tudom a...
2: Fura, igen.
1: I can get no satisfaction, nem tudom, ki
2: érdekelni. Abból is van a lounge verzió, úgyhogy... Na, azt miért kell?

0: este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Azért a Kylie mennyire nehezített pályán indult ezzel a dallal? Hát egy héttel a szeptember 11 előtt jelent meg. Tehát az tényleg, az év, az 2001, az hát gyakorlatilag erről szólt onnantól fogva, nem? Ugye 2001 hátralévő része.
2: Hát igen.
1: A 9-11-ről. És nézd meg, hogy ez mégis azért világsláger tudott lenni. 25 éves ez a dal.
2: Nem akarok erre gondolni sem, hogy...
1: Ami hát azért fura, mert a Kylie Minogue is 25. Legalább csak úgy néz ki.
2: Abszolút.
1: És hogy akkor mondjak megint egy érdekes, de hát nyilván senkit nem érdeklő számadatot. A Kylie Minogue 5 évtizedben tudott number one albumot csinálni. Tehát 80-ban, 90-ben, 2000-ben, 2010-ben, 2020-ban.
2: 2020-ban melyik volt a?
1: A legutolsó, mi volt annak a címe? Mindjárt utána nézek. De hogy az is. Az angol nagylemezlistán az ott volt az első helyen. Vagy nem is pont az összesített nagylemezlistán, de azt hiszem a Dance Charton. Tehát, hogy minden évtizedben volt neki egy number one album. 30 éves, hogy tudja ezt meg? Nem jön ki a matek.
2: Nem tudom. Most meg ilyen rejtigyógyítóknak vannak. Ugyanazon a listán. Vagy.

0: utalás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: De egyet mondj nekem, hogy mi az a reiki, amit ennyire gyógyítani kell?
2: Nem a reiki kell, hogy az a módszer.
1: De hogy nem? Hát ismered, hát a reiki, Laci, ismered, hát a szolcsa.
2: Na jó, én szerintem most csomagolok.
1: Kedves DJ kollégánk, jó van, na, Kim, köszönjük szépen a mai hozzájárulásodat a szerda estéhez, szuper volt, mint mindig. Gyorsan még egy elérhetőséget mondjunk, mert hát ez neked a legegyszerűbb.
2: Nekem a legegyszerűbb, mert DJ Effendi mindenhol, az összes social media felületen, illetve zeneletöltő és streamelő oldalon is DJ Effendiként vagyok fönt, úgyhogy bárhol így meg lehet engem találni.
1: Plusz a sárga YouTube, ugye?
2: Plusz a sárga YouTube-on is, igen.
1: Azt megtanultuk két héttel ezelőtt, hogy ez mi is az.
2: És nagyon fontos mindezek közül a Mixcloud csatorna. Minden Night Shift DJ-nek van Mixcloud oldal, ahova az itt elhangzott mixeket töltögetjük szépen fölfelé, úgyhogy ott Night Shift mixeket is lehet találni az én oldalamon.
1: Így. Efim, köszönjük, jövő szerdán várunk vissza.
2: Így legyen.
1: Hello, hello.
2: Hello, hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, Olaszország megszünteti a gépjárműadót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntéssel 900 ezer mikrovállalkozás mentesül az évi 5000 forintos költség alól, mondta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István jelezte, hogy megkezdik a gazdasági kamarák rendszerének felülvizsgálatát, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére pedig átmenetileg kamarai biztost neveznek ki. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi eggyel korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon az egész országban. Az egyéb felárakat, például a helyjegyet külön kell megváltani. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium ezekkel a kedvezményekkel készült az idei Európai Mobilitási Hétre. Hazánk egyébként szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal csatlakozott a programsorozathoz. Lezuhant egy ismeretlen drón Németországban. Az eset a német szövetségi haderő egyik légibázisától 1 kilométerre a Steinhuder-tótól keletre történt, írta az Index. Az eszköz egy nyílt lakatlan részen csapódott be. A maradványok nagy területen szóródtak szét, a roncsok után most is kutatnak. Azt még vizsgálják, honnan származik a drón. A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben. Olaszországban eltörlik a gépjárműadót. A kis és közepes méretű autókra és a motorokra nem kell majd fizetniük az olaszoknak. A döntés minden motortípusra és a forgalomban lévő személyautók 70%-ára vonatkozik, ami mintegy 14,5 millió autót jelent. Mintegy 600 ezeren regisztráltak a pápa párizsi szabadtéri miséjére. A szertartás lesz 14. Leó háromnapos franciaországi látogatásának csúcspontja. A szeptember 26-ai szentmisét a Concord téren tartják majd, a rendőrség fokozottan biztosítja a területet. A katolikus egyházfő egyébként számos más program mellett Lourdesban is tart majd szentmisét. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 20 év elteltével múlt szombaton, szeptember 12-én újból összeállt a Mystic, hogy ez vajon csak egy ilyen egyalkalmas újraegyesülés volt-e, vagy a lányok titokban azért már terveznek több koncertet is. Ezt nyilvánvalóan csak ők és a menedzsment tudják, én viszont azt tudom, hogy velük és a Scandalous-szel indul az előttünk álló óra itt a Westen.
2: Ez a Night Shift a Best

a csajozás közben az előző Hófehér Jaguár esetleg összekosszolódott volna, akkor lehet vinni az automosóba. Most éppen Christina Aguilera és Missy Elliott teljesített szolgálatot. Car Wash, a Rolls Royce klasszikus érkezik a

Best FM a legjobb zenék Európában és az Egyesült Királyságban, már mindenki ismerte és mindenki szerette őket, de az amerikai piacra történő betörés borzasztó nehezen ment. Leginkább azért, mert hogy a saját nevüket az Egyesült Államokban nem használhatták, ugyanis ezen a néven ott már volt egy Los Angeles-i rap banda, úgyhogy Amerikában Shapeshifters helyett a Shape UK nevet voltak kénytelenek használni. A Back to Basics érkezik itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még lehet regisztrálni a Teszed akcióra. 500 000 kell fizetni egy motorosnak a sebesség miatt. Holnap már felhősebb idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövők eddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezettudatosságot, jelezte az élő környezetért felelős minisztérium. Razzia indult az utakon. A rendőrség mától egészen szeptember 22-éig kiemelten ellenőrzi a biztonsági öv, a gyermekülés és a bukós isak használatát. Az akció a Roadpol ellenőrzések keretében zajlik. Majdnem 500 000 forintos bírságot kapott gyorshajtásért egy motoros, a megengedett sebesség csaknem háromszorosával hajtott a Somogy megyei Mesztegnyőn. A rendőrség közölte, hogy 50 helyett 130 kilométeres sebességgel mérték be, így a maximális pénzbüntetést és még 8 előéleti pontot is kap a férfi. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz, árulta a rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
2: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingügyével itt ülni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg színre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
1: A nyitott piacok napjához a budapesti vásárcsarnokok mellett évről évre egyre több vidéki helyszín is csatlakozik. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Brightoniak veszik át az irányítást kis túlzással. A következő órában a Fat Sense jön majd a Turnaround-dal, aztán itt lesz Fatboy Slim, mint a legismertebb Brightoni, a Rockefeller Skankel, és ha nem is Brightonból, de azért Angliából jön majd a Take That, a Relight My Fire-rel, az Afro Medusa, a Passiodával pedig az óra elején érkezik. Már is.
3: Ez a Night Shift

Veszteppem a legjobb zenék az egész nyáron a brightoni tengerparton zajló On The Beach elnevezésű fesztivál szervezői Instagramon és Facebookon kérdezték meg a rajongókat, hogy jövőre kit szeretnének látni majd a színpadon, és hát az idei négy egymás utáni Fat Boy Slim Bully után talán nem meglepő, hogy a nagy többség most is arra szavaz, hogy jó lenne, ha legalább egy este, de inkább négy, de az se baj, hogyha öt este Fat Boy Slim, vagyis Norman Cook állna megint a színpadon a lemezjátszók mögött. Jön a Rockefeller Skank!

Best of a legjobb zenék szerintem nem is érdemes elkezdeni összeszámolni az elmúlt több mint 30 évben. 1992-ben jelent meg ez a dal. Hányszor pörgették már rádiók, tévék, lemezlovasok ezt a dalt világszerte. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-a még mindig úgy hivatkozik erre a dalra, hogy a CNC Music Factory-től az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett a Pulmonológiai Intézet. A Dunántúra felhők érkeznek. Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 900 ezer vállalkozást érint. Ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett az Országos Pulmonológiai Intézet az 50 feletti aktív dohányosoknak. A jelentkezők komplex tüdőegészségügyi felmérésen vehetnek részt. A szűrés keretében lesz CT, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázatfelmérés és személyre szabott tanácsadás. Azok jelentkezését várják, akik 50 és 74 év közöttiek és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálat ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagosan 631 forintot kell fizetni. A gázolaj ára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. Rendőrök élesztettek újra egy férfit, aki éppen előlük menekült. A Tolnai Nagydorogon akartak megállítani egy sofőrt, mert nem használta a biztonsági övet. Az autós nagy sebességgel a szabályokat áthágva menekült, majd balesetet szenvedett. Utasával együtt megsérültek, ezért mentőt hívtak a rendőrök. A sofőr összeesett, és a légzése is leállt. A rendőrök sikeresen újraélesztették, mentőhelikopterrel vitték kórházba. Kiderült, hogy ittas volt, és soha nem is volt jogosítványa. Egyre nagyobb területeket emésztenek fel az erdőtüzek Horvátországban. Az utóbbi 35 évben összesen több mint 850 ezer hektárnyi terület égett le. Az idei szezon pedig már most jóval súlyosabb a tavainál. Legutóbb Brács szigetén napokig pusztítottak a lángok, mintegy 5000 hektár égett le. A nagy tüzek nem csak közvetlen károkat okoznak, hanem hosszabb távon a helyi gazdaságot, különösen a turizmust is érintik. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Rengeteg lehetőség közül lehet választani a következő órában itt a Besten. Lehet maradni Budapesten, de akár el lehet utazni Miamiba is, amihez még az útlevelet is biztosítjuk. Tehát ha egészen pontosan akarok lenni, nem vagy-vagy, hanem és-és. Mert lesz majd Budapest is, George Ezrától, Miami Will Smith-től és Passport a BSV-től.
2: Ez a Night Shift a Besten.

van, lesz. Szóval abban a hivatalos 8-ban egyelőre még nem vagyunk benne, úgyhogy még nem is mondom, amit ilyenkor mondani szoktak. Szerintem azért addig lesz még alkalmunk majd boldog születésnapot kívánni William Carroll Smith Jr.-nak, vagyis Will Smith-nek. A Miami érkezik itt a Best-en, a legjobb.

Bob Sinclair kilépett az undergroundból a mainstreambe, és vitathatatlanul popstar státuszba emelkedett 2006-ban. A Love Generation érkezik itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Elvileg ők 24 decemberében hivatalosan is befejezték, miután hosszú éveken keresztül ide-oda cserélgették a tagokat, azért nyomtak még egy 3 éves búcsúturnét. Vagy legalábbis ez 24 év végén még így nézett ki.

Last Step-em a legjobb zenék. Tavaly indult a Kossén azon turné, amelyel a zenekar fennállásának 25. évfordulóját ünnepelték meg, és tavaly itt voltak is Budapesten októberben. Aki esetleg lemaradt volna róluk, idén tudja őket pótolni élőben Bulgáriában, vagy Svájcban, illetve Horvátországban, jövő év elején pedig irány Csehország, vagy éppen Szlovákia. Jön a Kossén, itt a Last Step-em a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A Night Shift mai utolsó órájában 11 és éjfél között a No Doubt, a Talk Talk klasszikusát hozza majd természetesen a saját stílusában. Ez lesz az It's My Life. Roy és Adam pedig nem kisebb személyiségeket idéznek majd meg, mint Paul McCartney-t és Stevie Wonder-t. Az Ebony and Ivory után szabadon jön majd a feketén a hófehér.
1: Ez a Night Shift a best

Best of a legjobb zenék, két nagy rivális egymás után, vagy hát egykori rivális. A Backstreet Boys mind a mai napig aktív, és ők már többször is jártak Magyarországon, míg az NSYNC reunionre azért még elég sokan várnak. Ők is egyébként voltak már itt 97-ben a Total Dance Fesztiválon. Tőlük majd Justin Timberlake jön a Can't Stop the Feeling-el, de előbb itt van a Backstreet Boys és a Quit Playing.

Best FM, a legjobb zenék. Rihanna férje A$AP Rocky Budapesten fog koncertezni október 5-én. Meg lennék lepődve, hogyha az interjú során nem kerülne szóba az, hogy most Rihanna tényleg dolgozik az új albumon, vagy sem. T.I.L. és a Live Your Life-on érkezik már is itt a Best FM. Hey.

Én magam is már csak holnap fogok returnölni, mert hogy a mai napot befejezetnek tekintem. Ennyi volt a szerda, ennyi volt a night shift, holnap csütörtök, és a csütörtök akkor dance zene az első 120 percben, mixben. DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni. Már azon jönni, meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Mind, where the Moo Moo mate

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my...